0: A pontos idő 8 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA, a valamikori Napredactrans épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843. Köszöntöm a hallgatókat, híreink következnek. Már több mint 550 ezer szerbiai fogyasztót ért át az elektronikus villanyszámlára, közölte a Szerbiai Villanygazdaság. Azok, akik a papíralapú számla helyett az elektronikus változatot választják, és azt a hónap 20-áig befizetik, 7% kedvezményt kapnak. 6 embert letartóztattak, 70-et pedig beidéztek a szerb hatóságok az illegális tarlóégetések miatt, jelentette be Dragan Glamočić, ügyvezető mezőgazdasági miniszter. A gyanúsítottak egy részét poligráfos tesznek is alávetik. A szigorítás előzménye, hogy a termőföldekről felszálló sűrű füst miatt 2 nap alatt 3 súlyos közúti baleset történt, egy korábbi tarlótűzben pedig több mint 15 ember, köztük gyerekek sérültek meg. Nem létezik olyan befektetési platform, amelynek működését a szerbiai pénzügyminisztérium támogatja. Azok a megkeresések, amelyek arra ösztönzik a polgárokat, hogy pénzt fektessenek be egy világbőrzén futó állami befektetési projektként bemutatott platformba, csalások államminisztérium közleményében. Az elmúlt napokban a csalók e-mailben próbálják felvenni a kapcsolatot a polgárokkal. 2 ember, köztük egy középiskolás diáklány meghalt egy iskolabusz és 2 személyautó balesetében hétfő reggel az amerikai Floridában. A buszon 37 diák, a sofőr és annak 9 éves lánya utazott. A hatóságok szerint egy szemből érkező személyautó átlépte a záróvonalat és a busz hátsó részének ütközött. A busz emiatt megcsúszott, átért a szemközti sávba, majd frontálisan összeütközött egy másik autóval és a tetejére fordult. A diáklány mellett a második személyautó vezetője is illetét vesztette. Többen megsérültek. Szeptemberben már a 3. egymást követő hónapban emelkedtek az élelmiszerárak a világpiacon, és 2022. novembere óta nem látott szintre kerültek. A legnagyobb drágulást a gabonaféléknél jegyezték fel. Novák Djokovic bejutott a pekingi ATP torna döntőjébe, miután Daniil Medvedevet kizárták az elődöntőben. Az orosz teniszező a második játszmában 7-5-5-3-as Djokovic vezetésnél a lelátóra ütötte a labdát, amely fejen talált egy nézőt. Fölényes győzelmet aratott a TSC hazai pályán 4-1-es eredménnyel. A szerb másodosztály 12. fordulójában a belgrádi Graficsár vendégeskedett Topolyán. Manapos időre számíthatunk, a hőmérséklet nappal 25, este 13 fok körül alakul. Köszönöm a figyelmet, híreinket hallották!

Ambassador Bet Ada. Egy hely, minden, amit szeretsz. Élvezd a slot játékok gazdag kínálatát, kövesd élőben a sporteseményeket, és érezd a szurkolás és a szórakozás igazi hangulatát. Jackpot eső akár 40 ezer dinári, kedden és szombaton 19.30-tól 22 óráig. Látogass el hozzánk, Ambassador Bet Ada, Szabek Kovácsevitja utca 4. A jackpot eső már kezdetét vette. 18 éven aluliak számára a fogadás tilos. I'm down, down, down, down for anything. So down, down, down, down for anything. Ma is lágerek maximumon. Adai Rádió.

Kedves idősebb lakosaink és véradóink! Szeretettel meghívja az Adai Vöröskereszt Önöket a napsugaras ősz rendezvényre, amelyet az Idősek Világnapja alkalmából szervezünk. A rendezvény időpontja október 8-án csütörtökön 15 órai kezdettel. Helyszín Törökfalu, százszor szép épülete. A részvételhez előzetes jelentkezés szükséges Balanik Mónikánál vagy Nagy Rózsikánál. Szeretettel várjuk Önöket!

Party. Teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada. Dósa András utca 35A.

ingyenes egészségügyi mérések, ingyenes cukorszintmérés és vérnyomásmérés a Vöröskereszt épületében Adán, a Lenin utca 46-os szám alatt, a hónap minden második keddjén, reggel 8-tól 10 óráig. Figyeljen az egészségére, várunk mindenkit szeretettel! Telefonszám 024 852 350.

Értesítjük a középiskolás tanulókat és főiskolai, valamint egyetemi hallgatókat, hogy Adakösség támogatást odaítélő bizottsága kiírta a pályázatot az adakösségbeli tehetséges, valamint anyagilag hátrányos helyzetű tanulóknak és hallgatóknak nyújtott segély odaítélésére. A pályázati kiírás megtalálható Adakösség honlapján, illetve a hirdetőtáblán. A pályázat átadásának határideje október 9-e. A pályázatokat a következő címre kell eljuttatni. Adakösség közigazgatási hivatala, általános közigazgatási, társadalmi tevékenységi és közös ügykezelési osztály 24430 Ada, Felszabadulás tér 1, a felvételi iroda 11-es és 12-es ablaka, vagy postán keresztül. Kontakt telefonszám 024 852 106 128-as mellék.

A Zsendi kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsik utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 15 63.

a legfrissebb slágerek az Adai Rádión.

0: A pontos idő 9 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA. A valamikori Napredaktransz épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843. Köszöntöm a hallgatókat, híreink következnek. Már több mint 550 ezer szerbei fogyasztót ért át az elektronikus villanyszámlára, közölte a Szerbiai Villanygazdaság. Azok, akik a papíralapú számla helyett az elektronikus változatot választják, és azt a hónap 20-áig befizetik, 7% kedvezményt kapnak. 6 embert letartóztattak, 70-et pedig beidéztek a szerb hatóságok az illegális tarlóégetések miatt, jelentette be Dragan Glamočić, ügyvezető mezőgazdasági miniszter. A gyanúsítottak egy részét poligráfos tesznek is alávetik. A szigorítás előzménye, hogy a termőföldekről felszálló sűrű füst miatt 2 nap alatt 3 súlyos közúti baleset történt, egy korábbi tarlótűzben pedig több mint 15 ember, köztük gyerekek sérültek meg. Nem létezik olyan befektetési platform, amelynek működését a szerbiai pénzügyminisztérium támogatja. Azok a megkeresések, amelyek arra ösztönzik a polgárokat, hogy pénzt fektessenek be egy világbőrzén futó állami befektetési projektként bemutatott platformba, csalások államminisztérium közleményében. Az elmúlt napokban a csalók e-mailben próbálják felvenni a kapcsolatot a polgárokkal. 2 ember, köztük egy középiskolás diáklány meghalt egy iskolabusz és 2 személyautó balesetében hétfő reggel az amerikai Floridában. A buszon 37 diák, a sofőr és annak 9 éves lánya utazott. A hatóságok szerint egy szemből érkező személyautó átlépte a záróvonalat, és a busz hátsó részének ütközött. A busz emiatt megcsúszott, átért a szemközti sávba, majd frontálisan összeütközött egy másik autóval, és a tetejére fordult. A diáklány mellett a második személyautó vezetője is életét vesztette. Többen megsérültek. Szeptemberben már a 3. egymást követő hónapban emelkedtek az élelmiszerárak a világpiacon, és 2022. novembere óta nem látott szintre kerültek. A legnagyobb drágulást a gabonaféléknél jegyezték fel. Novák Djokovic bejutott a pekingi ATP torna döntőjébe, miután Daniil Medvedevet kizárták az elődöntőben. Az orosz teniszező a második játszmában 7-5-5-3-as Djokovic vezetésnél a lelátóra ütötte a labdát, amely fejen talált egy nézőt. Fölényes győzelmet aratott a TSC hazai pályán 4-1-es eredménnyel. A szerb másodosztály 12. fordulójában a belgrádi Grafičar vendégeskedett Topolyán. Manapos időre számíthatunk, a hőmérséklet nappal 25, este 13 fok körül alakul. Köszönöm a figyelmet, híreinket hallották!

Az Adai Rádió irodájának munkaideje hétköznap reggel 8-tól 14 óráig, szombaton nem dolgozunk. Vasárnapi üdvözleteiket legkésőbb péntek 11 óráig adhassák át, vagy küldhetik el a marketing@radioda.rs címre.

Vulkanizáló szolgáltatások, gumik széles választéka, kedvező áron, 3D lézeres futómű beállítás, 3D optika. Naprodakt Trans Ada, Zentai út 21. Telefonszám 062 27 70 47.

Komplex egészségügyi szolgáltatás egy kézből, Medicanetter specialista orvosi szakrendelő, elérhető orvosok, neurológus, neuropszichiáter, idegsebész, EMNG vizsgálat, ultrahangvizsgálatok, kardiológus, ortopédis sebész, rehabilitációs orvos, reumatológus, gyermekorvos és gyermekkardiológus, gastroenterológus, endokrinológus, fülorgégész, tüdőgyógyász, nőgyógyász, logopédus, gyógypedagógus, pszichológus és gyógytornász, valamint akupunktúra. Zentán kívül megtalálhatóak vagyunk Adán is, ahol komplex egészség megőrző szolgáltatásokkal várjuk Önöket. Telefonszám 065 94 26 808 vagy 060 60 33 11 0. Egyenes út az egészség felé, Medicanetter és Netter plusz Ada.

0: mert más vagyok nagyon.
1: A Standard kommunális közvállalat értesíti a tisztelt felhasználóit, hogy Adaközség területén a periodikus vízóra leolvasást október 2-től október 31-ig végzi. Kérjük a felhasználókat, tegyék lehetővé munkásainknak, hogy leolvassák a vízórákat, valamint tisztítsák ki a sarkjaikat, és hárítsanak el minden akadályt, amely megnehezítené, illetve meggátolná a leolvasást. Megértésüket köszönjük! Uepa! Un pasito.

A Zsendi kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsik utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 15 63.

Teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada, Dósa András utca 35A.

Ambassador Bet Ada. Egy hely, minden, amit szeretsz. Élvezd a slot játékok gazdag kínálatát, kövesd élőben a sporteseményeket, és érezd a szurkolás és a szórakozás igazi hangulatát. Jackpot eső akár 40 ezer dinári, kedden és szombaton 19.30-tól 22 óráig. Látogass el hozzánk Ambassador Bet Ada, Szabek Kovácsavitja utca 4. A jackpot eső már kezdetét vette. 18 éven aluliak számára a fogadás tilos.

Újdonság az önkiszolgáló automosó területén. A robovas robotizált automosó néhány perc alatt egyszerűbb, kényelmes használattal csillogó és száraz autót eredményez. Megmoshatja autóját karc és kefe nélkül érintésmentesen. Érintésmentes mosás aktív habbal. Az intelligens robot előre beprogramozott tisztítási folyamatokat végez, így egyszerűen, kényelmesen tiszta és száraz autót biztosít. Naprodag Trans D.O. Zentai út 21. A hét mindennapján reggel 7-től 18 óráig.

Kikapcsolódásra vágyik, szeretne feltöltődni, tenne egészségért, jó közérzetért. Fontos önnek a testi-lelki feltöltődés, a közös élmények. Mindez Adán, az Adica Wellness Központban. Termálvizes medencék, szauna, gőzkabin, jacuzzi. Felejthetetlen élmények várnak önökre. Munkaidő reggel 9-től este 20 óráig. A www.adica.rs weboldalon találnak bővebb információt az árakkal kapcsolatban és a belépés feltételeiről. Hétvégi akció 3 óra kifizetése esetén plusz egyet ajándékba kap.

A vasárnapra küldött dalokat leadhatják Szalai Szlagyanánál, Bogarason, Zombori Natáliánál, Szajánban, Jaksa Irénnél, Tiszaszent Miklóson, a Vardár utca 8-ban, Árvai Etelkánál, Keviben, a Petőfi Brigádok utca 30-as szám alatt, Lénánál, Péter révén, a József Attila utca 65-ös szám alatt, telefonszám 063 74 92 055, illetve az Adai Rádió irodájában Adán, a Petőfi Sándor utca 51-es szám alatt. Információt a 853 193-as számon kérhetnek. E-mail címünk marketing@radioada.rs.

0: A pontos idő 10 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA. A valamikori Napredaktransz épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843. Köszöntöm a hallgatókat, híreink következnek. Már több mint 550 ezer szerbei fogyasztót ért át az elektronikus villanyszámlára, közölte a Szerbiai Villanygazdaság. Azok, akik a papíralapú számla helyett az elektronikus változatot választják, és azt a hónap 20-áig befizetik, 7% kedvezményt kapnak. 6 embert letartóztattak, 70-et pedig beidéztek a szerb hatóságok az illegális tarlóégetések miatt, jelentette be Dragan Glamočić, ügyvezető mezőgazdasági miniszter. A gyanúsítottak egy részét poligráfos tesznek is alávetik. A szigorítás előzménye, hogy a termőföldekről felszálló sűrű füst miatt 2 nap alatt 3 súlyos közúti baleset történt, egy korábbi tarlótűzben pedig több mint 15 ember, köztük gyerekek sérültek meg. Nem létezik olyan befektetési platform, amelynek működését a szerbiai pénzügyminisztérium támogatja. Azok a megkeresések, amelyek arra ösztönzik a polgárokat, hogy pénzt fektessenek be egy világbőrzén futó állami befektetési projektként bemutatott platformba, csalások államminisztérium közleményében. Az elmúlt napokban a csalók e-mailben próbálják felvenni a kapcsolatot a polgárokkal. 2 ember, köztük egy középiskolás diáklány meghalt egy iskolabusz és 2 személyautó balesetében hétfő reggel az amerikai Floridában. A buszon 37 diák, a sofőr és annak 9 éves lánya utazott. A hatóságok szerint egy szemből érkező személyautó átlépte a záróvonalat, és a busz hátsó részének ütközött. A busz emiatt megcsúszott, átért a szemközti sávba, majd frontálisan összeütközött egy másik autóval, és a tetejére fordult. A diáklány mellett a második személyautó vezetője is illetét vesztette. Többen megsérültek. Szeptemberben már a 3. egymást követő hónapban emelkedtek az élelmiszerárak a világpiacon, és 2022. novembere óta nem látott szintre kerültek. A legnagyobb drágulást a gabonaféléknél jegyezték fel. Novák Djokovic bejutott a pekingi ATP torna döntőjébe, miután Daniil Medvedevet kizárták az elődöntőben. Az orosz teniszező a második játszmában 7-5-5-3-as Djokovic vezetésnél a lelátóra ütötte a labdát, amely fejen talált egy nézőt. Fölényes győzelmet aratott a TSC hazai pályán 4-1-es eredménnyel. A szerb másodosztály 12. fordulójában a belgrádi Grafičar vendégeskedett Topolyán. Manapos időre számíthatunk, a hőmérséklet nappal 25, este 13 fok körül alakul. Köszönöm a figyelmet, híreinket hallották!

Ambassador Vet Ada. Egy hely, minden, amit szeretsz. Élvezd a slot játékok gazdag kínálatát, kövesd élőben a sporteseményeket, és érezd a szurkolás és a szórakozás igazi hangulatát. Jackpot eső akár 40 ezer dinári, kedden és szombaton 19.30-tól 22 óráig. Látogass el hozzánk, Ambassador Vet Ada, Szabek Kovácsavitja utca 4. A jackpot eső már kezdetét vette. 18 éven aluliak számára a fogadás tilos. Hello.

Kedves idősebb lakosaink és véradóink! Szeretettel meghívja az Adai Vöröskereszt Önöket a napsugaras ősz rendezvényre, amelyet az Idősek Világnapja alkalmából szervezünk. A rendezvény időpontja október 8-án csütörtökön 15 órai kezdettel. Helyszín Törökfalu, százszor szép épülete. A részvételhez előzetes jelentkezés szükséges Balanik Mónikánál vagy Nagy Rózsikánál. Szeretettel várjuk Önöket!

ingyenes egészségügyi mérések, ingyenes cukorszintmérés és vérnyomásmérés a Vöröskereszt épületében Adán, a Lenin utca 46-os szám alatt, a hónap minden második keddjén, reggel 8-tól 10 óráig. Figyeljen az egészségére, várunk mindenkit szeretettel! Telefonszám 024 852 350.

Teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada. Dósa András utca, 35A. Come on, get on up. We're wild and we can't be tamed.

Értesítjük a középiskolás tanulókat és főiskolai, valamint egyetemi hallgatókat, hogy Adakösség támogatást odaítélő bizottsága kiírta a pályázatot az adakösségbeli tehetséges, valamint anyagilag hátrányos helyzetű tanulóknak és hallgatóknak nyújtott segély odaítélésére. A pályázati kiírás megtalálható Adakösség honlapján, illetve a hirdetőtáblán. A pályázat átadásának határideje október 9-e. A pályázatokat a következő címre kell eljuttatni. Adakösség közigazgatási hivatala, általános közigazgatási, társadalmi tevékenységi és közös ügykezelési osztály 24430 Ada, Felszabadulás tér 1, a felvételi iroda 11-es és 12-es ablaka, vagy postán keresztül. Kontakt telefonszám 024 852 106 128-as mellék.

A Zsendi kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsik utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 15 63.

107,7 tized megahertz. For a better day.

0: A pontos idő 11 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA. A valamikor Naprelactrans épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843. Köszöntöm a hallgatókat, híreink következnek. Már több mint 550 ezer szerbei fogyasztót ért át az elektronikus villanyszámlára, közölte a Szerbiai Villanygazdaság. Azok, akik a papíralapú számla helyett az elektronikus változatot választják, és azt a hónap 20-áig befizetik, 7% kedvezményt kapnak. 6 embert letartóztattak, 70-et pedig beidéztek a szerb hatóságok az illegális tarlóégetések miatt, jelentette be Dragan Glamočić, ügyvezető mezőgazdasági miniszter. A gyanúsítottak egy részét poligráfos tesznek is alávetik. A szigorítás előzménye, hogy a termőföldekről felszálló sűrű füst miatt 2 nap alatt 3 súlyos közúti baleset történt, egy korábbi tarlótűzben pedig több mint 15 ember, köztük gyerekek sérültek meg. Nem létezik olyan befektetési platform, amelynek működését a szerbiai pénzügyminisztérium támogatja. Azok a megkeresések, amelyek arra ösztönzik a polgárokat, hogy pénzt fektessenek be egy világbörzén futó állami befektetési projektként bemutatott platformba, csalások államminisztérium közleményében. Az elmúlt napokban a csalók e-mailben próbálják felvenni a kapcsolatot a polgárokkal. 2 ember, köztük egy középiskolás diáklány meghalt egy iskolabusz és 2 személyautó balesetében hétfő reggel az amerikai Floridában. A buszon 37 diák, a sofőr és annak 9 éves lánya utazott. A hatóságok szerint egy szemből érkező személyautó átlépte a záróvonalat, és a busz hátsó részének ütközött. A busz emiatt megcsúszott, átért a szemközti sávba, majd frontálisan összeütközött egy másik autóval, és a tetejére fordult. A diáklány mellett a második személyautó vezetője is illetét vesztette. Többen megsérültek. Szeptemberben már a 3. egymást követő hónapban emelkedtek az élelmiszerárak a világpiacon, és 2022. novembere óta nem látott szintre kerültek. A legnagyobb drágulást a gabonaféléknél jegyezték fel. Novák Djokovic bejutott a pekingi ATP torna döntőjébe, miután Daniil Medvedevet kizárták az elődöntőben. Az orosz teniszező a második játszmában 7-5-5-3-as Djokovic vezetésnél a lelátóra ütötte a labdát, amely fejen talált egy nézőt. Fölényes győzelmet aratott a TSC hazai pályán 4-1-es eredménnyel. A szerb másodosztály 12. fordulójában a belgrádi Grafičar vendégeskedett Topolyán. Ma napos időre számíthatunk, a hőmérséklet nappal 25, este 13 fok körül alakul. Köszönöm a figyelmet, híreinket hallották. There's many days for you, where oceans apart. Even though my tears have dried, there's an

A Standard kommunális közvállalat ADA értesíti a tisztelt fogyasztókat, hogy az ivóvíz előkészítő létesítményen végzendő tervezett munkálatok miatt október 8-án csütörtökön reggel 8 és 12 óra között ADA és Mohol településeken szünetelni fog a vízszolgáltatás. Köszönjük a lakosok megértését és türelmét!

0: Vulkanizáló szolgáltatások, gumik széles választéka, kedvező áron, 3D lézeres futómű beállítás, 3D optika. Naprodaktrans Ada, Zentai út 21. Telefonszám 062 27 70 47.
1: Még mindig rólad írottad, úgy érzem, te vagy minden hang, de minden hang.
0: Adai Rádió.

komplex egészségügyi szolgáltatás egy kézből, Medicanetter specialista orvosi szakrendelő, elérhető orvosok, neurológus, neuropszichiáter, idegsebész, EMNG vizsgálat, ultrahangvizsgálatok, kardiológus, ortopédis sebész, rehabilitációs orvos, reumatológus, gyermekorvos és gyermekkardiológus, gastroenterológus, endokrinológus, fülorgégész, tüdőgyógyász, nőgyógyász, logopédus, gyógypedagógus, pszichológus és gyógytornász, valamint akupunktúra. Zentán kívül megtalálhatóak vagyunk Adán is, ahol komplex egészség megőrző szolgáltatásokkal várjuk Önöket. Telefonszám 065 94 26 808 vagy 060 60 33 11 0. Egyenes út az egészség felé, Medicanetter és Netter Plus Ada.

A Standard kommunális közvállalat értesíti a tisztelt felhasználóit, hogy Adaközség területén a periodikus vízóra leolvasást október 2-től október 31-ig végzi. Kérjük a felhasználókat, tegyék lehetővé munkásainknak, hogy leolvassák a vízórákat, valamint tisztítsák ki a sarkjaikat, és hárítsanak el minden akadályt, amely megnehezítené, illetve meggátolná a leolvasást. Megértésüket köszönjük!

A Zsendi kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsik utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 15 63.

teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada, Dósa András utca 35A.

Ambassador Bet Ada. Egy hely, minden, amit szeretsz. Élvezd a slot játékok gazdag kínálatát, kövesd élőben a sporteseményeket, és érezd a szurkolás és a szórakozás igazi hangulatát. Jackpot eső akár 40 ezer dinári, kedden és szombaton 19.30-tól 22 óráig. Látogass el hozzánk Ambassador Bet Ada, Szabek Kovácsevitja utca 4. A jackpot eső már kezdetét vette. 18 éven aluliak számára a fogadás tilos.

Újdonság az önkiszolgáló automosó területén. A robovas robotizált automosó néhány perc alatt egyszerűbb, kényelmes használattal csillogó és száraz autót eredményez. Megmoshatja autóját karc és kefe nélkül érintésmentesen. Érintésmentes mosás aktív habbal. Az intelligens robot előre beprogramozott tisztítási folyamatokat végez, így egyszerűen, kényelmesen tiszta és száraz autót biztosít. Napredaktrans D.O. Zentai út 21. A hét minden napján reggel 7-től 18 óráig.

Kikapcsolódásra vágyik, szeretne feltöltődni, tenne egészségért, jó közérzetért. Fontos önnek a testi-lelki feltöltődés, a közös élmények. Mindez Adán, az Adica Wellness Központban. Termálvizes medencék, szauna, gőzkabin, jacuzzi. Felejthetetlen élmények várnak önökre. Munkaidő reggel 9-től este 20 óráig. A www.adica.rs weboldalon találnak bővebb információt az árakkal kapcsolatban és a belépés feltételeiről. Happy Hour minden úszójegy mellé plusz egy óra grátis. Hétfőn és kedden 17-től 19 óráig.

A vasárnapra küldött dalokat leadhatják Szalai Szlagyanánál Bogarason, Zombori Natáliánál Szajánban, Jaksa Irénnél Tiszaszent Miklóson, a Vardár utca 8-ban, Árvai Etelkánál Keviben, a Petőfi Brigádok utca 30-as szám alatt, Lénánál Péter révén, a József Attila utca 65-ös szám alatt, telefonszám 063 74 92 055. Illetve az Adai Rádió irodájában Adán, a Petőfi Sándor utca 51-es szám alatt. Információt a 853-193-as számon kérhetnek. E-mail címünk marketing@radioada.rs.

0: A pontos idő 12 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA, a valamikori Napredak Transz épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843. Köszöntöm a hallgatókat, híreink következnek. Már több mint 550 ezer szerbei fogyasztót ért át az elektronikus villanyszámlára, közölte a Szerbei Villanygazdaság. Azok, akik a papíralapú számla helyett az elektronikus változatot választják, és azt a hónap 20-áig befizetik, 7% kedvezményt kapnak. 6 embert letartóztattak, 70-et pedig beidéztek a szerb hatóságok az illegális tarlóégetések miatt, jelentette be Dragan Glamočić, ügyvezető mezőgazdasági miniszter. A gyanúsítottak egy részét poligráfos tesznek is alávetik. A szigorítás előzménye, hogy a termőföldekről felszálló sűrű füst miatt két nap alatt 3 súlyos közúti baleset történt, egy korábbi tarlótűzben pedig több mint 15 ember, köztük gyerekek sérültek meg. Nem létezik olyan befektetési platform, amelynek működését a szerbiai pénzügyminisztérium támogatja. Azok a megkeresések, amelyek arra ösztönzik a polgárokat, hogy pénzt fektessenek be egy világbőrzén futó állami befektetési projektként bemutatott platformba, csalások áll a minisztérium közleményében. Az elmúlt napokban a csalók e-mailben próbálják felvenni a kapcsolatot a polgárokkal. Két ember, köztük egy középiskolás diáklány meghalt egy iskolabusz és két személyautó balesetében hétfő reggel az amerikai Floridában. A buszon 37 diák, a sofőr és annak 9 éves lánya utazott. A hatóságok szerint egy szemből érkező személyautó átlépte a záróvonalat és a busz hátsó részének ütközött. A busz emiatt megcsúszott, átért a szemközti sávba, majd frontálisan összeütközött egy másik autóval és a tetejére fordult. A diáklány mellett a második személyautó vezetője is illetét vesztette. Többen megsérültek. Szeptemberben már a harmadik egymást követő hónapban emelkedtek az élelmiszerárak a világpiacon, és 2022. novembere óta nem látott szintre kerültek. A legnagyobb drágulást a gabonaféléknél jegyezték fel. Novák Djokovic bejutott a pekingi ATP torna döntőjébe, miután Daniil Medvedevet kizárták az elődöntőben. Az orosz teniszező a második játszmában 7-5-5-3-as Djokovic vezetésnél a lelátóra ütötte a labdát, amely fejen talált egy nézőt. Fölényes győzelmet aratott a TSC hazai pályán 4-1-es eredménnyel. A szerb másodosztály 12. fordulójában a belgrádi Grafičar vendégeskedett Topolyán. Manapos időre számíthatunk, a hőmérséklet nappal 25, este 13 fok körül alakul. Köszönöm a figyelmet, híreinket hallották!

Kedves idősebb lakosaink és véradóink! Szeretettel meghívja az Adai Vöröskereszt Önöket a napsugaras ősz rendezvényre, amelyet az Idősek Világnapja alkalmából szervezünk. A rendezvény időpontja október 8-án csütörtökön 15 óráig kezdett el. Helyszín Törökfalu, százszor szép épülete. A részvételhez előzetes jelentkezés szükséges Balanik Mónikánál vagy Nagy Rózsikánál. Szeretettel várjuk Önöket!

0: mai slágerek.
1: Percekből, amiket elvettünk, még próbálnék visszaadni, de nem tudom, hogy kell a hosszúra nyúlt ölelésekből kiszakadni.
2: Minden hídetől, szóval a mélybe amúgy.
0: A legjobb zenék.

Ambassador Bet Ada. Egy hely, minden, amit szeretsz. Élvezd a slot játékok gazdag kínálatát, kövesd élőben a sporteseményeket, és érezd a szurkolás és a szórakozás igazi hangulatát. Jackpot eső akár 40 ezer dinári, kedden és szombaton 19.30-tól 22 óráig. Látogass el hozzánk Ambassador Bet Ada, Szabek Kovácsevitja utca 4. A jackpot eső már kezdetét vette. 18 éven aluliak számára a fogadás tilos.

Teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada. Dósa András utca 35A.

A Zsendi kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsik utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 15 63.

az ingyenes buszjárat menetrend változása. A menetrend október 1-től érvényes. Törekfalu központ 5.40, Völgypart buszmegálló 5.50, Balkai sor kultúrotthon 6.10, Ada buszállomás 6.30, Mohol megálló központ 6.40, Ada buszállomás 6.50, Balkai sor kultúrotthon 7 óra 5 perc, Ada buszállomás 7 óra 20 perc, Balkai sor kultúrotthon 7.35, Törekfalu központ 7.50, Törekfalu központ 11.45, Völgypart buszmegálló 12 óra, Törekfalu központ 12.15, Ada buszállomás 13 óra, Mohol megálló központ 13.15, Ada buszállomás 13.30, Balkai sori kultúrotthon 13.45, Völgypart buszmegálló 14 óra, Törekfalu központ 14.15, Törekfalu központ 18.30, Völgypart buszmegálló 18.45, Törekfalu központ 19 óra.

Értesítjük a középiskolás tanulókat és főiskolai, valamint egyetemi hallgatókat, hogy Adaközség támogatást odaítélő bizottsága kiírta a pályázatot az adaközségbeli tehetséges, valamint anyagilag hátrányos helyzetű tanulóknak és hallgatóknak nyújtott segély odaítélésére. A pályázati kiírás megtalálható Adaközség honlapján, illetve a hirdetőtáblán. A pályázat átadásának határideje október 9-e. A pályázatokat a következő címre kell eljuttatni. Adaközség közigazgatási hivatala, általános közigazgatási, társadalmi tevékenységi és közös ügykezelési osztály 24430 Ada, Felszabadulás tér 1, a felvételi iroda 11-es és 12-es ablaka, vagy postán keresztül. Kontakt telefonszám 024 852 106 128-as mellék.

0: A Standard kommunális közvállalat ADA értesíti a tisztelt fogyasztókat, hogy az ivóvíz előkészítő létesítményen végzendő tervezett munkálatok miatt október 8-án csütörtökön reggel 8 és 12 óra között ADA és Mohol településeken szünetelni fog a vízszolgáltatás. Köszönjük a lakosok megértését és türelmét!
1: Azok

0: A pontos idő 13 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA. A valamikor Innapredact Trans épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843. Köszöntöm a hallgatókat, híreink következnek. Már több mint 550 ezer szerbiai fogyasztót ért át az elektronikus villanyszámlára, közölte a Szerbiai Villanygazdaság. Azok, akik a papíralapú számla helyett az elektronikus változatot választják, és azt a hónap 20-áig befizetik, 7% kedvezményt kapnak. 6 embert letartóztattak, 70-et pedig beidéztek a szerb hatóságok az illegális tarlóégetések miatt, jelentette be Dragan Glamočić, ügyvezető mezőgazdasági miniszter. A gyanúsítottak egy részét poligráfos tesznek is alávetik. A szigorítás előzménye, hogy a termőföldekről felszálló sűrű füst miatt két nap alatt 3 súlyos közúti baleset történt, egy korábbi tarlótűzben pedig több mint 15 ember, köztük gyerekek sérültek meg. Nem létezik olyan befektetési platform, amelynek működését a szerbiai pénzügyminisztérium támogatja. Azok a megkeresések, amelyek arra ösztönzik a polgárokat, hogy pénzt fektessenek be egy világbörzén futó állami befektetési projektként bemutatott platformba, csalások áll a minisztérium közleményében. Az elmúlt napokban a csalók e-mailben próbálják felvenni a kapcsolatot a polgárokkal. Két ember, köztük egy középiskolás diáklány meghalt egy iskolabusz és két személyautó balesetében hétfő reggel az amerikai Floridában. A buszon 37 diák, a sofőr és annak 9 éves lánya utazott. A hatóságok szerint egy szemből érkező személyautó átlépte a záróvonalat és a busz hátsó részének ütközött. A busz emiatt megcsúszott, átért a szemközti sávba, majd frontálisan összeütközött egy másik autóval és a tetejére fordult. A diáklány mellett a második személyautó vezetője is illetét vesztette. Többen megsérültek. Szeptemberben már a harmadik egymást követő hónapban emelkedtek az élelmiszerárak a világpiacon, és 2022. novembere óta nem látott szintre kerültek. A legnagyobb drágulást a gabonaféléknél jegyezték fel. Novák Djokovic bejutott a pekingi ATP torna döntőjébe, miután Daniil Medvedevet kizárták az elődöntőben. Az orosz teniszező a második játszmában 7-5-5-3-as Djokovic vezetésnél a lelátóra ütötte a labdát, amely fejen talált egy nézőt. Fölényes győzelmet aratott a TSC hazai pályán 4-1-es eredménnyel. A szerb másodosztály 12. fordulójában a belgrádi Grafičar vendégeskedett Topolyán. Manapos időre számíthatunk, a hőmérséklet nappal 25, este 13 fok körül alakul. Köszönöm a figyelmet, hírénket hallották.

Sassi Tagis Hit, Odai Rádió. A Standard kommunális közvállalat ADA értesíti a tisztelt fogyasztókat, hogy az ivóvíz előkészítő létesítményen végzendő tervezett munkálatok miatt október 8-án csütörtökön reggel 8 és 12 óra között ADA és Mohol településeken szünetelni fog a vízszolgáltatás. Köszönjük a lakosok megértését és türelmét! Lelia!

Vulkanizáló szolgáltatások, gumik széles választéka, kedvező áron, 3D lézeres futómű beállítás, 3D optika. Naprodaktrans Ada, Zentai út 21. Telefonszám 062 27 70 47.

Kikapcsolódásra vágyik, szeretne feltöltődni, tenne egészségért, jó közérzetért. Fontos önnek a testi-lelki feltöltődés, a közös élmények. Mindez Adán az Adica Wellness Központban. Termálvizes medencék, szauna, gőzkabin, jacuzzi. Felejthetetlen élmények várnak önökre. Munkaidő reggel 9-től este 20 óráig. A www.adica.rs weboldalon találnak bővebb információt az árakkal kapcsolatban és a belépés feltételeiről. Hétvégente céges akció. 20 fő plusz 5 ajándékjegy.

Komplex egészségügyi szolgáltatás egy kézből, Medicanetter specialista orvosi szakrendelő, elérhető orvosok, neurológus, neuropszichiáter, idegsebész, EMNG vizsgálat, ultrahangvizsgálatok, kardiológus, ortopédis sebész, rehabilitációs orvos, reumatológus, gyermekorvos és gyermekkardiológus, gastroenterológus, endokrinológus, fülorgégész, tüdőgyógyász, nőgyógyász, logopédus, gyógypedagógus, pszichológus és gyógytornász, valamint akupunktúra. Zentán kívül megtalálhatóak vagyunk Adán is, ahol komplex egészség megőrző szolgáltatásokkal várjuk Önöket. Telefonszám 065 94 26 808 vagy 060 60 33 11 0. Egyenes út az egészség felé, Medicanetter és Netter plusz Ada.

A Zsendi kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsik utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 15 63.

Teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada, Dósa András utca 35A.

Ambassador Bet Ada. Egy hely, minden, amit szeretsz. Élvezd a slot játékok gazdag kínálatát, kövesd élőben a sporteseményeket, és érezd a szurkolás és a szórakozás igazi hangulatát. Jackpot eső akár 40 ezer dinári, kedden és szombaton 19.30-tól 22 óráig. Látogass el hozzánk Ambassador Bet Ada, Szabek Kovácsevitja utca 4. A jackpot eső már kezdetét vette. 18 éven aluliak számára a fogadás tilos.

Újdonság az önkiszolgáló automosó területén. A robovas robotizált automosó néhány perc alatt egyszerűbb, kényelmes használattal csillogó és száraz autót eredményez. Megmoshatja autóját karc és kefe nélkül érintésmentesen. Érintésmentes mosás aktív habbal. Az intelligens robot előre beprogramozott tisztítási folyamatokat végez, így egyszerűen, kényelmesen tiszta és száraz autót biztosít. Napredak Trans D.O. Zentai út 21. A hét minden napján reggel 7-től 18 óráig.

A Standard kommunális közvállalat értesíti a tisztelt felhasználóit, hogy Adaközség területén a periodikus vízóra leolvasást október 2-ától október 31-ig végzi. Kérjük a felhasználókat, tegyék lehetővé munkásainknak, hogy leolvassák a vízórákat, valamint tisztítsák ki a sarkjaikat, és hárítsanak el minden akadályt, amely megnehezítené, illetve meggátolná a leolvasást. Megértésüket köszönjük!

Kikapcsolódásra vágyik, szeretne feltöltődni, tenne egészségéért, jó közérzetéért. Fontos önnek a testi-lelki feltöltődés, a közös élmények. Mindez Adán az Adica Wellness Központban. Termálvizes medencék, szauna, gőzkabin, jacuzzi. Felejthetetlen élmények várnak önökre. Munkaidő reggel 9-től este 20 óráig. A www.adica.rs weboldalon találnak bővebb információt az árakkal kapcsolatban és a belépés feltételeiről. Bérletakció. Vásárolj 10x2 órát, és kapsz 2x2 órát ajándékba.

A vasárnapra küldött dalokat leadhatják Szalai Szlagyanánál Bogarason, Zombori Natáliánál Szajánban, Jaksa Irénnél Tiszaszent Miklóson, a Vardár utca 8-ban, Árvai Etelkánál Keviben, a Petőfi Brigádok utca 30-as szám alatt, Lénánál Péter révén, a József Attila utca 65-ös szám alatt, telefonszám 063 74 92 055, illetve az Adai Rádió irodájában Adán, a Petőfi Sándor utca 51-es szám alatt. Információt a 853 193-as számon kérhetnek. E-mail címünk marketing@radioada.rs.

0: A pontos idő 14 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA. A valamikori Napredaktransz épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843. Köszöntöm a hallgatókat, híreink következnek. Már több mint 550 ezer szerbei fogyasztót ért át az elektronikus villanyszámlára, közölte a Szerbei Villanygazdaság. Azok, akik a papíralapú számla helyett az elektronikus változatot választják, és azt a hónap 20-áig befizetik, 7% kedvezményt kapnak. 6 embert letartóztattak, 70-et pedig beidéztek a szerb hatóságok az illegális tarlóégetések miatt, jelentette be Dragan Glamočić, ügyvezető mezőgazdasági miniszter. A gyanúsítottak egy részét poligráfos tesznek is alávetik. A szigorítás előzménye, hogy a termőföldekről felszálló sűrű füst miatt két nap alatt 3 súlyos közúti baleset történt, egy korábbi tarlótűzben pedig több mint 15 ember, köztük gyerekek sérültek meg. Nem létezik olyan befektetési platform, amelynek működését a szerbiai pénzügyminisztérium támogatja. Azok a megkeresések, amelyek arra ösztönzik a polgárokat, hogy pénzt fektessenek be egy világbőrzén futó állami befektetési projektként bemutatott platformba, csalások áll a minisztérium közleményében. Az elmúlt napokban a csalók e-mailben próbálják felvenni a kapcsolatot a polgárokkal. Két ember, köztük egy középiskolás diáklány meghalt egy iskolabusz és két személyautó balesetében hétfő reggel az amerikai Floridában. A buszon 37 diák, a sofőr és annak 9 éves lánya utazott. A hatóságok szerint egy szemből érkező személyautó átlépte a záróvonalat és a busz hátsó részének ütközött. A busz emiatt megcsúszott, átért a szemközti sávba, majd frontálisan összeütközött egy másik autóval és a tetejére fordult. A diáklány mellett a második személyautó vezetője is illetét vesztette. Többen megsérültek. Szeptemberben már a harmadik egymást követő hónapban emelkedtek az élelmiszerárak a világpiacon, és 2022. novembere óta nem látott szintre kerültek. A legnagyobb drágulást a gabonaféléknél jegyezték fel. Novák Djokovic bejutott a pekingi ATP torna döntőjébe, miután Daniil Medvedevet kizárták az elődöntőben. Az orosz teniszező a második játszmában 7-5-5-3-as Djokovic vezetésnél a lelátóra ütötte a labdát, amely fejen talált egy nézőt. Fölényes győzelmet aratott a TSC hazai pályán 4-1-es eredménnyel. A szerb másodosztály 12. fordulójában a belgrádi Grafičar vendégeskedett Topolyán. Manapos időre számíthatunk, a hőmérséklet nappal 25, este 13 fok körül alakul. Köszönöm a figyelmet, híreinket hallották!

0: az álom.
1: Kedves idősebb lakosaink és véradóink! Szeretettel meghívja az Adai Vöröskereszt önöket a napsugaras ősz rendezvényre, amelyet az Idősek Világnapja alkalmából szervezünk. A rendezvény időpontja október 8-án csütörtökön 15 órai kezdettel. Helyszín Törökfalu, százszor szép épülete. A részvételhez előzetes jelentkezés szükséges Balanik Mónikánál vagy Nagy Rózsikánál. Szeretettel várjuk önöket!
2: 107,7 Adai Rádió.

0: Ambassador Bet Ada. Egy hely, minden, amit szeretsz. Élvezd a slot játékok gazdag kínálatát, kövesd élőben a sporteseményeket, és érezd a szurkolás és a szórakozás igazi hangulatát. Jackpot eső akár 40 ezer dinári, kedden és szombaton 19.30-tól 22 óráig. Látogass el hozzánk Ambassador Bet Ada, Szabek Kovácsavitja utca 4. A jackpot eső már kezdetét vette. 18 éven aluliak számára a fogadás tilos.
1: A Standard Kommunális Közvállalat ADA értesíti a tisztelt fogyasztókat, hogy az ivóvíz előkészítő létesítményen végzendő tervezett munkálatok miatt október 8-án csütörtökön reggel 8 és 12 óra között ADA és Mohol településeken szünetelni fog a vízszolgáltatás. Köszönjük a lakosok megértését és türelmét!

Teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada, Dósa András utca 35A.

az ingyenes buszjárat menetrend változása. A menetrend október 1-től érvényes. Törökfalu központ 5.40, Völgypart buszmegálló 5.50, Balkai sor kultúrotthon 6.10, Ada buszállomás 6.30, Mohol megálló központ 6.40, Ada buszállomás 6.50, Balkai sor kultúrotthon 7 óra 5 perc, Ada buszállomás 7 óra 20 perc, Balkai sor kultúrotthon 7.35, Törökfalu központ 7.50, Törökfalu központ 11.45, Völgypart buszmegálló 12 óra, Törökfalu központ 12.15, Ada buszállomás 13 óra, Mohol megálló központ 13.15, Ada buszállomás 13.30, Balkai sori kultúrotthon 13.45, Völgypart buszmegálló 14 óra, Törökfalu központ 14.15, Törökfalu központ 18.30, Völgypart buszmegálló 18.45, Törökfalu központ 19 óra.

Értesítjük a középiskolás tanulókat és főiskolai, valamint egyetemi hallgatókat, hogy Adaközség támogatást odaítélő bizottsága kiírta a pályázatot. Az Adaközségbeli tehetséges, valamint anyagilag hátrányos helyzetű tanulóknak és hallgatóknak nyújtott segély odaítélésére. A pályázati kiírás megtalálható Adaközség honlapján, illetve a hirdetőtáblán. A pályázat átadásának határideje október 9-e. A pályázatokat a következő címre kell eljuttatni. Adaközség közigazgatási hivatala, általános közigazgatási, társadalmi tevékenységi és közös ügykezelési osztály 24430 Ada, Felszabadulás tér 1, a felvételi iroda 11-es és 12-es ablaka vagy postán keresztül. Kontakt telefonszám 024 852 106 128-as mellé.

0: Ma is slágerek.
1: Percekből, amiket elvettünk, még próbálnék visszaadni. De nem tudom, hogy kell a hosszúra nyújt ölelésekből kiszakadni.
2: Minden hirdető szóval a mélybe a mód.
0: A legjobb zenék.

Kint attól szép, hogy belül a kor. Egy elhasznált karosszékben, amin megül a por. Gondolkodva, hogy úgy érünk, mint belül a bor. Ha repül az idő, csak úgy repül a

nálad. Kint attól szép, hogy belül a kor, egy elhasznált karosszékben, amin megül a por, gondolkodva, hogy úgy érünk, mint belül a bor, ha repül az idő.

0: noćas ja udajem za koko.
1: 1.07.7.

Dexter's Bridge. Let's go.

0: 107.7 FM.
1: Ovo su talasi Radio Ade.
2: 107.7

0: 107.7 FM. The best music non-stop.
1: Radio Ada, uvek uz vas.

dalje. Ko pesak kliziš mi kroz prste. Ljubiš me tako.